0: prasane li manggil nek iso niru aku rebabe.
1: Nyek nyek nyek nyek nyek nyek nyek nyek.